nina shiao. Pakuandi kapano timbeje kupika nina shiao. Pakuandi kapano timbeje kupika nina shiao.